Tehát összetűnő, de PSC csomászikó, vagy egy PSC csomászikó, vagy egy kámi, hanem tűnt fejelni, mert egy kövélem az egy mozgalmi kárnatikával, hogy itt elég a kíró. Sőt, az intézi szolgálatunk tartalmányban, mert az egy kopaszalukban az észre, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hogy tudom, hog